0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Novemberben lehet új elnöke az Alkotmánybíróságnak. Indul a vidékfejlesztés első szakasza, észt filmhetet tartanak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A taláros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K-híd felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózióvédelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmel Edétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi halat biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, hogy nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai halat lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette.
1: Három év szünet után ismét észt hetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A program sorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal nézheti meg a közönség. Hideg fronthoz kevés csapadékot, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. 24 fokra van kilátás napközben. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Novemberben lehet új elnöke az Alkotmánybíróságnak. Indul a vidékfejlesztés első szakasza. Észt filmhetet tartanak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A taláros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K-híd felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózióvédelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmeledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette. Ez a hatást ott látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevétel kiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: 3 év szünet után ismét észt hetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A programsorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal nézheti meg a közönség. Új oktatási stratégia készül az év végére. Ebben a digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kihívásaira is választ keresnek. Lannert Judit miniszter szerint a Vissza a jövőbe című dokumentum mellett kidolgoznak új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot. A tárca vezető közölte, a változtatásokat széleskörű egyeztetés kíséri. A Fidesz közleményében erre reagálva azt írta, szakmai vitáknak, a tananyag korszerűsítésének mindig van helye, de nem fogadják el, hogy a NAT nemzeti és keresztény alapjait más megközelítésre cserélje a kormány. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat, tavaly ugyanis az üzletek csak nem negyedénél találtak hibát, mondta rádióknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Több mint 2100 programmal érkezik országszerte a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat. A mintegy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel vagy robotbemutatókkal, szabaduló szobával készül. Hamarosan lezárul az Oscar nevezés a legjobb nemzetközi film kategóriában. Október 1-e a határidő. Magyarországot Enyedi Ildikó, Csendes barát című alkotása képviseli. Az Amerikai Filmakadémia december 15-én teszi közzé a 15 alkotásból álló befutók szűkített listáját, az 5 jelöltet pedig január 21-én jelentik be. Szeptember 30-áig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan köznevelési intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot a mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A minősítés 2006-ban indult, és már több mint 1300 óvoda tagja a hálózatnak. Az együttműködés részeként meg is osztják egymás tapasztalatait, jó gyakorlatait. Munkaszüneti nap lehet december 24-e. A parlamentnek tiszás képviselők nyújtottak be erről szóló javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok ezen a napon zárva tartanának a szokásos kivételekkel, a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, virág és édesség üzletek például kinyithatnának. A nélkülözhetetlen szolgáltatások működését nem érinteni a változás. Ha a honatyák elfogadják a módosítást, akkor az akár idén életbe léphet. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek a keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
4: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Tisztelgés a 200 éves Herendi porcelán manufaktúra előtt. Ebből az apropóból bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta. A jubileumi kiadás központi motívuma a cég világhírű Victoria mintás teáskészletének újra gondolt változata, az első napi borítékon pedig a lila magnólia stilizált ábrázolása látható. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az aktív kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
5: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén is találunk összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Nem csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ahogy korábban is jeleztük, ezen a héten a Best reggel mákszemmentes, úgyhogy Levinek, reggeli műsorvezető kollégánknak jobbulást és jó pihenést kívánunk, úgyhogy én White Boy teljesítek szolgálatot ma is, egészen péntekig minden reggel 6 és dél között itt a Besten, és akárcsak Levin is hozom a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Pink, don't let me get it, ezzel indulunk.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155. Hogyha ne adj Isten, ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet láttok, vagy láttok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, amit tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Novemberben lehet új elnöke az Alkotmánybíróságnak. Indul a vidékfejlesztés első szakasza. Észt filmhetet tartanak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A taláros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K7 felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózióvédelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmel Edétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette.
1: Három év szünet után ismét észt hetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A program sorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal nézheti meg a közönség. Hideg fronthoz kevés csapadékot, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. 24 fokra van kilátás napközben. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
1: Best of a legjobb zenék, és ez az előbb említett Blue Note Records még mind a mai napig működik, és mind a mai napig ad ki jazz lemezeket. De hát az egyetlen olyan dal, ami világszinten is ismerté tette őket, az ez. Az Aspree-től érkezik a Cantaloupe itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Valamikor 7 és 8 óra között érkezik majd a White Town a Your Woman-nál. És nem valamikor, hanem egészen pontosan az óra elején érkezik majd Michael Jackson. A You Rock My World indítja a következő 60 percet, nem sokára itt a Best-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Készülőben az új oktatási stratégia. Black Friday razzia lesz. Megtartják a kutatók éjszakáját. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új oktatási stratégia készül az év végére. Ebben a digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kihívásaira is választ keresnek. Lannert Judit miniszter szerint a Vissza a jövőbe című dokumentum mellett kidolgoznak új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot. A tárca vezető közölte, a változtatásokat széles körű egyeztetés kíséri. A Fidesz közleményében erre reagálva azt írta, szakmai vitáknak, a tananyag korszerűsítésének mindig van helye, de nem fogadják el, hogy a NAT nemzeti és keresztény alapjait más megközelítésre cserélje a kormány. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat, tavaly ugyanis az üzletek csak nem negyedénél találtak hibát, mondta rádióknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is, az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára.
1: Több mint 2100 programmal érkezik országszerte a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel vagy robotbemutatókkal, szabadulószobával készül. Hamarosan lezárul az Oscar nevezés a legjobb nemzetközi film kategóriában. Október 1-je a határidő. Magyarországot Enyedi Ildikó, Csendes barát című alkotása képviseli. Az Amerikai Filmakadémia december 15-én teszi közzé a 15 alkotásból álló befutók szűkített listáját, az 5 jelöltet pedig január 21-én jelentik be. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok. 24 fokra van kilátás napközben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hogy Marlon Brando fia előbb volt-e Michael Jackson testőre, és aztán Jacko így ismerkedett össze a színész óriása, vagy pedig ők voltak előbb barátok, és ennek a barátságnak köszönhetően kerülhetett be a kis Brando a személyi testőr csapatba, nem lehet tudni. Egy biztos, Marlon Brandot Jacko megnyerte a következő dal videóklipjéhez. Érkezik a You Rock My World-it a Best FM.
0: Best FM.

futottam ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On The Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Best FM, a legjobb zenék, hogyha ezt a napot túléljük, akkor innentől már csak jobb lesz, legalábbis ezt ígérik a meteorológusok, de tényleg jobb lesz minden tekintetben, napról napra emelkedik majd a nappali maximum, eltűnik majd a szél, eltűnik a front, és eltűnik a csapadék, de ezzel ma mind meg kell birkózni. 19 foknál melegebbre ne számítsatok a mai reggel folyamán, és készüljetek erre mind. Hideg front, szél, csapadék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni a Zöld Óvoda címre. Fejnyaki daganatszűrés kezdődött. Bélyegen a heren.

0: szüneti nap lehet december 24-e. A parlamentnek tiszás képviselők nyújtottak be erről szóló javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok ezen a napon zárva tartanának a szokásos kivételekkel, a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, virág és édesség üzletek például kinyithatnának. A nélkülözhetetlen szolgáltatások működését nem érinteni a változás. Ha a honatják elfogadják a módosítást, akkor az akár idén életbe léphet. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek a keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
1: Azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztása jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
0: Tisztelgés a 200 éves herendi porcelán manufaktúra előtt. Ebből az apropóból bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta. A jubileumi kiadás központi motívuma a cég világhírű Viktória mintás teáskészletének újra gondolt változata, az első napi borítékon pedig a lila magnólia stilizált ábrázolása látható. Hideg fronthoz kevés csapadékot, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. 24 fokra van kilátás napközben. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Best FM. Let's go, girls.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Spillernek és Sophie Ellis Bextornak köszönhetően érkezik minden idők egyik legnagyobb példányszámon eladott Dance Maxia, a Groove Jet. De a következő órában Dario G-ek is jönnek majd a Sunshine-mal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Látogassanak el a főváros egyik legismertebb nevezetességéhez, a Halászbástyához, amely a Várnegyed szívében elterülő 140 méter hosszú neoromán kilátó terasz. Innen a pesti oldal ikonikus épületei, így a parlament, a Dunahidak és a belváros tornyai egészen új fényben fognak látszódni. Már sokan középkorinak hiszik ezt a lenyűgöző építményt, a bástya valójában az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódó városrendezés során épült 1895 és 1902 között. Hét jellegzetes tornya a hét magyar honfoglaló vezért jelképezi, a nevében szereplő halászok pedig a középkorban a várfal ezen szakaszát védték. Ha szeretnék elkerülni a napközbeni turista tömeget, érdemes kora reggel vagy este felé ellátogatni a Szent Háromság téren található helyszínre. Ilyenkor sokkal csendesebb a hangulat, a különleges fények pedig még varázslatosabbá teszik a fővárosi körpanorámát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A Margit-sziget minden évszakban gyönyörű, de az őszi időszak különösen káprázatos az aranyszínű falevelekkel és a friss, kellemes levegővel. Napközben sétáljunk egyet a sziget kanyargós ösvényein, nézzük meg a csodálatos budapesti látképet a Margit-szigeti víztorony tetejéről, és pattanjunk fel egy bringó hintóra. Az esti órákban pedig látogassunk el a Lumina Parkba, ahol különleges fényinstallációk között mászkálhatunk. A belváros szívében található a bazilika már önmagában kívülről is elképesztő látvány, nem beszélve arról a látványról, ami elénk tárul a 96 méter magas tornyából. A bazilikában találhatjuk a magyar államalapító Szent István király jobb kezét, a Szent Jobb erekjét, sőt, itt van az ország egyik legnagyobb orgonája is. A kiváló akusztikájú templomban folyamatosan tartanak orgona koncerteket, amiről semmiképp sem érdemes lemaradni.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Hamarosan új elnöke lehet az Alkotmánybíróságnak. Felújítják a K-hidat, károkat okozott a meleg a hallgazdaságoknak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A taláros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K-híd felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózióvédelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmel Edétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
9: Körülbelül 600 tonnányi halat biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli halkiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai halat lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette.
8: Három év szünet után ismét észt hetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A programsorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal nézheti meg a közönség. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára, kötfoltok. 24 fokra van kilátás napközben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ma, szeptember 24-én van a tengerészeti világnap, úgyhogy ennek örömére hamarosan elhajózunk Monte Carlóba a Bermuda segítségével, de 8 és 9 óra között itt lesz még a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Jeanine Butler Christina Aguilera-tól, a Groove Jet Spillertől és Sophie Alice Baxtertől és a Desert Rose Stinktől.

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát kicsit kihagyták a számításba, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha, az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Best-en.

0: Best of a legjobb zenék, meccs lesz holnap a Puskásban. Tudjuk jól, hogy ez mit jelent. Lezárásokat, eltereléseket, torlódásokat. Amelyek leginkább majd holnap reggel 8-tól lépnek életbe, de azért van egy-két hely, ahol már most is tilos megállni autóval. De mondom még egyszer, leginkább arra tessék számítani, hogy a stadion környékét, Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út, és a többi. Holnap reggel 8-tól fogják majd szakaszosan és időszakosan lezárni egészen éjfélig a gépjárműforgalom elől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már írják az új oktatási stratégiát. Black Friday akciókat ellenőriznek. Lezárul az Oscar nevezés. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új oktatási stratégia készül az év végére. Ebben a digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kihívásaira is választ keresnek. Lannert Judit miniszter szerint a Vissza a jövőbe című dokumentum mellett kidolgoznak új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot. A tárca vezető közölte, a változtatásokat széleskörű egyeztetés kíséri. A Fidesz közlemény

0: azonosítható módon szerepeljen, ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is, az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, 100%-os leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára.
1: Több mint 2100 programmal érkezik országszerte a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel vagy robotbemutatókkal, szabadulószobával készül. Hamarosan lezárul az Oscar nevezés a legjobb nemzetközi film kategóriában. Október 1-je a határidő. Magyarországot Enyedi Ildikó, Csendes barát című alkotása képviseli. Az Amerikai Filmakadémia december 15-én teszi közzé a 15 alkotásból álló befutók szűkített listáját, az 5 jelöltet pedig január 21-én jelentik be. Hideg fronthoz kevés csapadékot, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. 24 fokra van kilátás napközben. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék jubileumot ünnepel. Ez a most érkező dal nem kereket, hiszen 1999-ben, de pont ezen a napon jelent meg Sting 6. szólóalbuma, a Brand New Day című, amelyről kétség kívül a legnagyobb sláger a most érkező kislemez, a Chap Mamival közösen készített Desert Rose.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: Számos ingyenes program vár minket Budapesten ősszel is. Mindenképp fedezzük fel a budai várnegyedet az utazásunk során. A budavári palota, halászbástya, Mátyás templom, Nemzeti Galéria és Szikla kórház és számos történelmi és kulturális kincset rejteget számunkra. A feljutással sem kell bajlódnunk, ugyanis a budavári siklóval gyorsan és könnyen felmehetünk a várba, miközben gyönyörű panorámában lehet részünk. Sőt, jó tudni, hogy a Budapest kárdal még egy ingyenes városnéző sétán is részt vehetünk a budai várban. Az ősz Budapesten tele van rejtett dimenziókkal, a sárguló platánok alatt minden esemény egy külön világot nyit meg, akár színpompás dizájnnal, akár spontán jazz improvizációval találkozunk a város, ilyenkor igazi játszótérré válik. Érdemes előre felkészülni, többségük regisztrációhoz kötött, de a belépés ingyenes.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig négy hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
5: Tart a jelentkezés a zöld óvoda pályázatra. Elindult az ingyenes fejnyaki szűrő kampány. Rendi porcelán került a bélyegre, a mikrofonnál Gál Ildikó. Szeptember 30-áig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan köznevelési intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot a mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A minősítés 2006-ban indult, és már több mint 1300 óvoda tagja a hálózatnak. Az együttműködés részeként meg is osztják egymás tapasztalatait, jó gyakorlatait. Munkaszüneti nap lehet december 24-e. A parlamentnek tisztes képviselők nyújtottak be erről szóló javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok ezen a napon zárva tartanának a szokásos kivételekkel. A vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, virág és édesség üzletek például kinyithatnának. A nélkülözhetetlen szolgáltatások működését nem érinteni a változás. Ha a honatják elfogadják a módosítást, akkor az akár idén életbe léphet. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek a keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
6: azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy filológiai szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 filológiai osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
5: Tisztelgés a 200 éves Herendi porcelán manufaktúra előtt. Ebből az apropóból bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta. A jubileumi kiadás központi motívuma a cég világhírű Viktória mintás teáskészletének újra gondolt változata, az első napi borítékon pedig a lila magnólia stilizált ábrázolása látható. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul, holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok, délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok, 24 fokra van kilátás napközben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

Best FM, a legjobb zenék, hogyha szigorúan csak a tényszerű adatokat nézzük, akkor ezzel a most érkező dallal gyakorlatilag semmi nem stimmel. Mert hogy 1997-ben jelent meg, és Görögországhoz sok köze nincsen, hiszen egy holland trance duo, a Free Drives készítette az egészet. Mégis ez lett minden idők egyik legnagyobb trance himnusza. Greece 2000, ezért kezdik itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék 24 januárjában adta közre azt a listát a Rolling Stone magazin, amelyen a 21. század 100 legjobb R&B dalát állított a sor.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez az újabb óra pedig a 10 és 11 óra közötti 60 perc lesz, amelyben érkezik majd többek között a Madison Avenue és a Who the Hell Are You? Az erotikáról pedig nem csak az óraindító French Affair és a Sexy fog gondoskodni, de a Salt and Pepper is a Let's Talk About Sex-el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 99.5 Best FM.
3: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Új elnököt választ az Alkotmánybíróság, nem tett jót az asszály a hallgazdaságokkal, észthetet tartanak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A tanáros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K-híd felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózióvédelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmel Edétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, hogy nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette.
1: Három év szünet után ismét észthetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A programsorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal nézheti meg a közönség. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok. 24 fokra van kilátás napközben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ugyan a reggeli csúcsforgalomnak már vége, de ettől függetlenül azért persze még bárhol lehet fennakadás, torlódás, ne agyisten baleset. Ha látjuk ilyet, akkor legyetek kedvesek, üzenjétek meg, vagy hívjatok, ugyanaz a szám 0620-55-55-155. A következő órában is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei jönnek a legelején, a French Affair érkezik a Sexyvel.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

a legjobb zenék, amikor a svéd DJ és producer Erik Prydz sokáig Budapesten élt, akkor gyakran úgy választott, vagy úgy adott címet a dalainak, hogy elment egy picit sétálni a 6. kerületbe, és amelyik utcatáblának a neve tetszett, az lett a dal címe. Úgyhogy így született például a Murányi című dala is, mert akkor éppen a Murányi utcában koborod. Hát valahogy hasonlóan lett a Madison Avenue is Madison Avenue, mert hogy Andy Vannek, a csapat producerének a Melbourne-i Madison Avenue volt a stúdiója. Ők érkeznek most a Who the Hell Are You-val itt a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb James Bond rajongója a Robbie Williams. Szeretett is volna ő James Bond lenni, de szerintem már azzal is megelégedne, hogyha mondjuk a következő Bond film főcímdalát ő írhatná és énekelhetné. De egyébként szerintem főgonosznak is jó mutatna egy Bond epizódban, kiindulva abból, hogy a hamarosan érkező Road to Mandalay című dal videóklipében például zseniális bankrabló volt. Hamarosan ezzel jövünk vissza itt a Best reggelben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És ha már ez az újabb óra a mai Best reggel utolsó órája lesz, ezért a lendületünk nem hagy alább, jön majd a Soul Searcher, a Can't Get Enough-al. És érkezik a Düsseldorfot holnaptól, mondjuk így elfoglaló, és ott két hét alatt 10 teltházas koncertet adó Backstreet Boys a Get Down-nal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vizes falak, máló vakolat, penész.
3: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Az őszi hűvös hajnalokon különösen jól esik a város pezsgése, a fák sárgába, vörösbe borulnak, miközben a dunaparti séták alatt szinte kézzelfogható a kreativitás és a közösségi élmény életrekelése. Budapesten ez az időszak évről évre tele van ingyenes programokkal, amelyek minden korosztályt vonzanak, legyen szó jazz improvizációról, dizájn sétáról, irodalmi beszélgetésekről vagy aktív természetjárásról. A Budapesti Jazz Club spontán jam sessionjeitől a kerületi utcaünnep forgatagáig mindenki találhat kedvére valót. A design rajongóknak különösen izgalmas lehet a Budapest Design Week és a Margit negyedi designer séta, míg a természetkedvelőknek a kék túrázás napja nyújt kihívást, emellett a közösségi események, valamint a Vajó születésnap vagy a Népszínház járta fesztivál valódi összetartozás élményt kínálnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: Ha egy igazán különleges budapesti programot keresnek, érdemes felmenni a megújult Citadellához. A Gellért hegy tetején álló több mint másfél évszázados erődítmény teljes körűen megújult, környezete pedig új közösségi terekkel és rendezett zöld felületekkel várja a látogatókat. A séta közben történelmi emlékhelyeket fedezhetnek fel, majd a Citadellához érve lenyűgöző panoráma tárul mindenki elé. Innen látható a Duna, a Parlament, a Budai Vár, a Lánchíd és Pest nyüzsgő város képe is. Az új átjáróknak köszönhetően korábban elzárt területeket is bejárhatnak. A belső közpark pedig kellemes pihenőhely lett. Össze különösen szép ez a környék, a színesedő fák és a hűvösebb levegő egészen különleges hangulatot adnak a sétáknak. Érdemes naplemente előtt érkezni, amikor a város fényei lassan felgyúlnak. Legyen szó romantikus sétáról, családi kirándulásról vagy egyszerű kikapcsolódásról, a megújult Citadella remek helyszín egy különleges budapesti élményhez.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Megkezdődött a kormányfő vatikáni látogatása, új funkcióval bővült a DÁP, ismét fagyos volt a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hivatalosan is megkezdődött a miniszterelnök vatikáni látogatása. Magyar Péter a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában bemutatott misén vett részt. A magyar nyelvű szertartás után a kormányfő megkoszorúzta Szent István szobrát. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁP-hoz csatlakozó szolgáltatók ezen túl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító vagy a lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Svájci pénz érkezik Magyarországra. 87 millió svájci frank segíti 10 hazai intézkedés megvalósulását. A Sándor Palota azt követően számolt be erről, hogy Baka András köztársasági elnök a svájci államfővel tárgyalt. A támogatási programban olyan területeken történhetnek intézkedések, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy éppen a szakképzés. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspest is jelenlétét Baranyában. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Az új esetek miatt nőtt a járványügyi kockázat. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, de a házi sertés állományokban jelentős kárt okozhat. Megint fagyos volt a hajnal, három meteorológiai állomáson is 0 fok alatti minimumot regisztráltak. A szabolcsi Nyírtason volt a leghidegebb, ott -1,1 fokig hűlt a levegő, de ez nem rekord, ugyanis ezen a napon a korábbi években 3-szor is volt már -3 fok. Enyhe talajmenti fagy egyébként a Nógrádi Széchenyben és Zabarban is volt. A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Eleinte változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, később viszont északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő, de a felhőzet az éjszakai órákban majd szakadozik. Holnap felhőátvonulások mellett sokat süt majd a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És a Best reggel mai utolsó 60 percében az egy nő, egy férfi felállása több példa is érkezik majd. Madonna például Justin Timberlake-et hozza a 4 Minutes-el, a Brand Adams jön Mel C-vel és a When You're Gone, a Szakács Gergő pedig Rúzsa Magdival fogja majd eltolni a Kék a szívem című közös dalukat. 50 Cent az In The Club-ban, pedig ezt az utolsó órát indítja már is itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék, One Night Stand, egy éjszakás kaland. Hát valami ilyesminek hirdette meg szeptember 12-i újra egyesülő koncertjét. Még 20 évet kellett erre várni. Hogy lesz ebből még több, hát ez talán csak a zenekar és a menedzsment tudja. A Skeptics!

0: Best FM, a legjobb zenék 50 évvel ezelőtt, 1976-ban jelent meg Stevie Wonder Songs in the Key of Life című, már akkor 18. nagy lemezet, atya úristen, aminek olyan világslágerek voltak, egy dupla albumról van egyébként szó, mint az Another Star, amelyből később megcsinálta a Salome de Bahia az Outro Lugart, vagy éppen a Pastime Paradise, amely Gangster's Paradise-ként Grammy-díjat is hozott Coolio-nak. Ebony and Ivory, ezt Paul McCartney-val közösen követte el anno, ennek a magyar verziója jön Roy és Ádám feldolgozásában, a feketén a hófehér. Nem sokára itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

Best FM a legjobb zenék. 1999-ben jelent meg először a Once Flawless című kis lemeze, majd két évvel később, 2001-ben átkerültek egy másik kiadóhoz, aki újból kiadta. Majd erre rá három évre, 2004-ben George Michael rakott rá egy kis vokát, mert hogy gyakorlatilag egy full instrumentális dalról volt szó eredetileg, és aztán ő is megjelentette ezt a dalt. Ha az volt a cél, hogy így George Michael vokájával együtt majd picikét még jobban megtalálják a dal sikerét, nem jött össze, ugyanis a legjobb helyezés is egyen rosszabb volt, mint anno az eredeti változat. A Flawless, Go to the City érkezik George Michael.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei maradnak, én megyek, jön a helyemre Majoros Rita, de aztán majd én fogom őt váltani este 6 óra magasságában, hiszen csütörtök van, úgyhogy a Dance Mix 6 és 8 óra között a Night Shift legelején nem maradhat el, mint ahogy a Gangsta Lovin sem maradhat el a következő órában, jön majd Eve és Alicia Keys. És Busta Rhymes sem egyedül érkezik, Mariah Carey-t hozza magával az I Know What You Want-ban hamarosan itt a Best-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan kapják az érintettek a dízel támogatást. Újabb kártevő kabócafaj jelent meg hazánkban. Délután néhol zivatarok is lecsaphatnak. Villányi Eszter vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár a NAV adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: Újabb kártevő jelent meg Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az EU-ban először nálunk azonosították. A Nébik közlése szerint főképp a szőlőkben és gyümölcsösökben pusztít a rovar, de mintegy 100 növényfajon képes táplálkozni. Az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát lakossági jelzés alapján azonosították Bács-Kiskunban. A hatóság megkezdte a szükséges intézkedéseket. Rövidített útvonalon jár majd a 2-es metró vasárnap délelőtt. A BKK közlése szerint hajnaltól délig az Örs-vezér tere és a Deák tér között pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A karbantartási munkák várhatóan délre elkészülnek, így azt követően visszaáll a rend. Ma is zárva tart a római Kolosseum a halálos munkabaleset miatt. A tragédia szerdára virradó éjjel történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le az ókori amfiteátrum második szintjéről és szörnyet halt. Az évente 15 millió látogatót vonzó Kolosseum kegyeleti okokból már tegnap sem nyitott ki a kulturális miniszter rendelkezése szerint, és leállították a karbantartási munkákat is. Eleinte változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, később viszont északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő, de a felhőzet az éjszakai órákban majd szakadozik. Holnap felhő átvonulások mellett sokat süt majd a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órájukat, vagy legalábbis néhány percüket, mert hogy isteni zenéket hoztam, ami még a munkaidőt is feldobja. Például Eve és a Gangsta Lovin', vagy mondjuk Sean Paul és a Phoebe Burnin', Lionel Richie pedig szerelmesen indítja a délutánt. Jön a Jazz for You.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek ezen a kicsit borongósabb csütörtöki napon is. Én Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő néhány órájukat, ha van rá lehetőségük. Remek zenéket készítettem össze, már egy picit hangolódva így igazán az őszre. Bárhogy így néztem az időjárás előrejelzést, azért a 20 plusz fokok visszatérnek a következő napokban, szóval ezzel is lehet majd számolni. És persze a legjobb zenékkel így csütörtökön délután, úgyhogy menjünk is bele. Jön mindjárt a Margaret Island és a Valahol. Hozom természetesen a napkérdését, közlekedési információkat, de előtte egy kis All for One. I swear a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Azt az információt kaptam, hogy itt csütörtök délután is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-esen Budapest felé, úgyhogy Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorba egyik torlódás van, de az átterelt belső sáv azt írják többen is, hogy egészen jól járható, de ne kiabáljuk el. Így aki autóval van és Budapest a célja, ma is válassza ezt az átterelt belső sávot. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A mai délutánon is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felett.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kit borongós az idő, de úgy tűnik, hogy a kedvünk nem, mert több hallgató is írt, hogy valahogy itt csütörtök délutára belelendültek a munkába, úgyhogy pörgető zenéket szeretnének kérni a következő órában. Én pedig már hozom is őket, kérés parancs, úgyhogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán nyitok majd Art for Dodger és Romina Johnson dalával. Itt lesz a Moving Too Fast. És zenél majd a jetlag is, jön a Nincs Lehetetlen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megkezdődött a miniszterelnök vatikáni látogatása. Néhol emelkedhet a COVID-fertőzések száma, megint fagyos volt a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Magánaudiencián fogadta Magyar Pétert 14. Leó pápa. Hivatalosan is megkezdődött a miniszterelnök vatikáni látogatása. A kormányfő először a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában bemutatott misén vett részt. A magyar nyelvű szertartás után megkoszorúzta Szent István szobrát. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. A szennyvízben országos szinten ugyan stagnálás mutatkozik, vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten jelen van a kórokozó örökítőanyaga, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szegeden és Kaposváron volt kimutatható a vírus jelenléte. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6.-7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűz Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
1: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-ig várják a verseny weboldalán. Az országos döntőt november 21-én rendezik Budapesten. Megint fagyos volt a hajnal, három meteorológiai állomáson is 0 fok alatti minimumot regisztráltak. A szabolcsi Nyírtason volt a leghidegebb, ott -1,1 fokig hűlt a levegő, de ez nem rekord, ugyanis ezen a napon a korábbi években 3-szor is volt már -3 fok. Enyhe talajmenti fagy egyébként a Nógrádi Széchenyben és Zabarban is volt. Eleinte változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, később viszont északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő, de a felhőzet az éjszakai órákban majd szakadozik. Holnap felhő átvonulások mellett sokat süt majd a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágereket ígérhetek egy óra utánra is. 4 perccel járunk egyébként egy óra után. Én Majoros Rita vagyok. Ricky Martin és Christina Aguilera egyszer romantikáztak együtt. Hát ebből lett a Nobody Wants to be Lonely, úgyhogy hamarosan hozom. De jön az Ace of Base is. Most pedig, ahogy ígértem, egy pörgető dal Artford Dodger-től. Itt a Moving So Fast.
0: Best

Eszterfem a legjobb zenék. Vannak egyszerűen dolgok, amik szépen fel tudják dobni. Apróságnak tűnnek, de fel tudják dobni a napunkat. Ilyen például az a dupla presszó, amit most főztem le, csepp tejjel, így ebéd után szerintem fantasztikus. Illetve olyan dolgokra gondolok, ami nekem nem kis dolog, de a minap éppen bevásárolni voltam, így munka után hazafelé, amikor az ember úgy leenged, és azt érzi, hogy csak legyen már vége a napnak. És bementem az egyik üzletbe, nem is figyeltem, hogy kik jönnek mögöttem, és egyszer csak megszólalt ez a lopásgátló, vagy nem is tudom, már befelé, és vagy legalábbis ez a kapu, és valaki mögöttem megszólalt, hogy hát ez már kifelé is sípol, és én már sokszor említettem, hogy rajongók a magyar szinkronért, de Szabó Sipos Barnabás állt mögöttem, aki ugyebár rossz doktor hangja volt a Vészhelyzetben, és én most nem régen elkezdtem újra nézni a Vészhelyzet sorozatot, és egyszerűen megfordultam, és úgy éreztem, hogy úristen, George Clooney, azaz rossz doktor áll mögöttem, és én imádom az ilyen pillanatokat. Jó, tudom, hogy lehet, hogy ez másnak egyébként nem egy nagy szám, de én nagyon-nagyon-nagyon feldobódtam, és onnantól kezdve már jó volt a napom, jó volt az estém. Szeretem az ilyen pillanatokat, úgyhogy minden napban meg tudjuk találni azt, ami egyszerűen visz előre, vagy szimplán csak mosolyt tud csalni az arcunkra, és nem akarok itt tényleg bullshiteket durrogtatni, meg ilyesmi, de akár így a délutáni kávé mellé jól jön néhány ilyen gondolat, vagy néhány ilyen sláger, ami higgyék el nekem az örök napjára is hatással lesz, mint a Destiny's Child és a Say My Name, vagy visszahozni egy kis nyári hangulatot az Ace of Base dalával, itt a Cruel Summer a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Burkolati jeleket festenek az M85-ös autóúton Győr felé a 82-es jelű Sopron kelet csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagy Cenk csomópontban tudnak kerülni. Az M0-ason a déli szektoron az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt egy kisebb torlódás kialakult. A 29-es kilométernél le is zárták a külső sávot. 0620 55 55 150, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van infójuk, küldjék el, vagy hívjanak fel. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hétvégén pont volt a Mairi Mafia koncerten, hatalmas nagy tombolás volt, ez pedig a bónuszjáték volt tőlük, de a következő órában is hasonló jó hangulatú dalokra lehet számítani, amiket akár élőben egy-egy koncerten is nagyon jó volna élvezni. Tehát Szil nemrég kis hazánkban járt, mostanában sajnos nem jön, úgyhogy addig énekeljük mi a Kiss from a Rose dalt, de azért a következő órában meg is hallgatjuk. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Szil! És de nem majd a 4-es street is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-sziget minden évszakban gyönyörű, de az őszi időszak különösen káprázatos az aranyszínű falevelekkel és a friss, kellemes levegővel. Napközben sétáljunk egyet a sziget kanyargós ösvényein, nézzük meg a csodálatos budapesti látképet a Margit-szigeti víztorony tetejéről, és pattanjunk fel egy bringó hintóra. Az esti órákban pedig látogassunk el a Lumina Parkba, ahol különleges fényinstallációk között mászkálhatunk. A belváros szívében található a bazilika már önmagában kívülről is elképesztő látvány, nem beszélve arról a látványról, ami elénk tárul a 96 méter magas tornyából. A bazilikában találhatjuk a magyar államalapító Szent István király jobb kezét, a Szent Jobb erekjét, sőt, itt van az ország egyik legnagyobb orgonája is. A kiváló akusztikájú templomban folyamatosan tartanak orgona koncerteket, amiről semmiképp sem érdemes lemaradni.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: A Városliget változatos területei és az ott fellelhető számos nevezetesség rendszeresen keltik fel a filmkészítők érdeklődését. Will Smith 2019-es tudományos fantasztikus filmjében, a Gemini Manben például a Széchenyi gyógyfürdő tűnik fel. A Hősök tere szintén jelentős helyszínként szolgált a 2013-as Die Hard, drágább, mint az életet című akciófilmben, ahol egy moszkvai bírósági épület előtti teret jelenített meg. Az Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahunyadvára szintén sűrűn választott forgatási helyszín filmekhez és televíziós sorozatokhoz. Az itt készült produkciók közül kiemelkedik a Netflix Vaják című sorozata. Ebben az esetben a vár egyik belső terét használták, melyet árpádkori stílusú pillérek, gyámkövek és oszlopfők másolataival egészítettek ki. Ez a helyszín abban a jelenetben ismerhető fel, amikor a címszereplő felkeresi Stregobort, a varázslót.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
9: Magyarországra invitálta a pápát a kormányfő. Készül a digitalizációs stratégia, délután többfelé lehet eső. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa a magyar miniszterelnököt. Magyar Péter vatikáni látogatása során tárgyalt a katolikus egyházfővel. A kormányfő újságíróknak válaszolva elmondta, a megbeszélésen érintették a magyarországi változásokat, a magyar és európai emberek előtt álló kihívásokat, legyen az háború vagy az energiaválság. Emellett szóba kerültek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívások és veszélyek, de a magyar katolikus egyház helyzete is. Magyar Péter meghívta Magyarországra 14. Leó pápát. Évvégére várható a kormány digitalizációs stratégiája. Ezt a tudományos és technológiai miniszter jelentette be. Tanács Zoltán egy akadálymentességgel kapcsolatos konferencián hangsúlyozta, az a cél, hogy a digitalizáció előnyeiből mindenki részesüljön. A jövőben például az állami beszerzéseknél kötelező lesz az akadálymentesítés megléte. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét Baranyában. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Az új esetek miatt nőtt a járványügyi kockázat. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, de a házi sertés állományokban jelentős kárt okozhat. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Banázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
5: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében a önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. A sok emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni. Ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
9: Eleinte változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, később viszont északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő, de a felhőzet az éjszakai órákban majd szakadozik. Holnap felhő átvonulások mellett sokat süt majd a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép délutánt, 2 óra után is itt a Best FM-en, sőt 5 perccel járunk már 2 óra után. Én Majoros Rita vagyok, ebben az órában is a megszokott módon a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből jönnek a legnagyobb favoritok, mint mondjuk az Aerosmith és az Amazing, vagy Shaggy és az It Was Me, Colby Calais pedig nyitja az órát. Bubbly!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

Best FM a legjobb zenék. A 4-es Street 10 éven át slágere után meghoztam a nap kérdését. Mi az a dolog, amiben a párunkkal soha nem fogunk tudni megegyezni? Persze itt gondolok nagy dolgokra is, de akár olyan hétköznapi dolgokra is, mint hogy hova tegyük a kávéfőzőt, vagy milyen kávét ígyunk, vagy éppen milyen tejet vegyünk, akár az ilyen idézőjeles apró cseprő dolgokban is. Szóval mi az, amiben a párunkkal soha nem fogunk egyetérteni? 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. És ha már szerelem és párkapcsolat, akkor jöjjön egy szerelmes dal Sziltől. Bár Szil úgy nyilatkozott a 90-es években erről a dalról, hogy igazából nem mondja meg, miről szól szándékosan, mert hogy szerinte a dal jelentését inkább a hallgató saját maga dönti el, és mit töltjük meg tartalommal. Bár mondjuk azért általában azt mondják, hogy a szerelemről szól. Úgyhogy gondoljon ki, mit akar. Én egyszerűen imádom Szil hangját. Kiss from a Rose, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az eső miatt még többen ültek autóba, és már egyébként is erős a forgalom, a tranzit forgalom méghozzá az M1-esen Budapest felé. Emiatt a komáromi csomópont és Tatabánya között a külső sávban állva csak lépésben halad a sor. A külső sávot pedig szinte csak a kamionosok foglalják el, úgyhogy közéjük kerülni jelentős menetidő többletet okoz. A kamionosok szabálytalan közlekedése miatt, ezt írták a hallgatóink, a belső sáv is feltorlódott a 69-es kilométertől kezdődően, így mindkét sávban jelentős torlódás van. Hegyeshalom felé Biatorvágy térségében plusz még egy műszaki hibás autó is a külső sávban vesztegel a 23-as kilométernél, itt pedig le is zárták a külső sávot. Nagyon köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155, ha bárki bármit lát az utakon, tényleg akár az eső miatt csúszást tapasztal, nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik az infóval. Azt írja Balázs, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a Hajnóci József utcánál, úgyhogy ott is jobb vigyázni. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Új elnököt választ az Alkotmánybíróság, nem tett jót az asszály a hallgazdaságokkal, észt hetet tartanak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A taláros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K7 felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózió védelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmel Edétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
3: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, hogy nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette.
2: Három év szünet után ismét észt hetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A programsorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal nézheti meg a közönség. Hideg fronthoz kevés csapadékot, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. 24 fokra van kilátás napközben. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 3 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek. 99.5 Best FM. Jegyezzék meg ezt a frekvenciát, sőt mentsék el, ahol csak tudják, mert itt szólnak a legjobbak. Én Majoros Rita vagyok, már is hozom a Punani Masszív dalát, jön az Élvezd. Itt lesz majd Dash és a Levél, a Bombon és a Varázsjár, de most J-Lo van.

99.5 Best FM a legjobb zenék, a Gellértek és a Mercedesek a mai névnaposok így szeptember 24-én, úgyhogy Isten éltesse őket, és biztos vagyok benne, hogy ma is vannak születésnapos és évfordulós kedves ismerőseink és kedves hallgatóink, szóval őket is Isten éltesse. Legyenek boldogok! 90 éves ma Pásztor Erzsi, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő érdemes művész. 77 éve született Pedro Almodóvar, spanyol rendező. 52 éves ma Wolf Kati énekesnő. Ma van a Boldogság kék madárának napja, a Nemzetközi Bollywood nap, a Szempilla Stylistok napja, és a Tengerészeti Világnap is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ha hozzászólnának a kalendáriumhoz, csak nyugodtan tegyék meg. Szerintem minden nap van, amit ünnepelhetünk, úgyhogy így kívánok mindenkinek szép napot a folytatáshoz is. A természetesen ma valamit ünneplőknek, névnapot, szülinapot, évfordulót, hogy tényleg bármit, legyen csodás napjuk még. Azért nagyon korán van ahhoz, hogy ne ünnepeljünk. Szóval érkezik mindjárt a Punani Massif és az Élvez, most pedig az Alien Setnik és a No Limits a Best FM-en.

köpöm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: veszt. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus futtonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Robi dobott egy üzenetet a 0620 55 55 155-re, hogy baleset történt Budapesten a Róbert Károly körúton, méghozzá az M3-os bevezetőjénél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani a Városliget mögött. Egyébként egy kisebb dugóra is, mert hogy azért elég sokan elindultak hazafelé a városban is a munkából, és hát esik is az eső, szóval sokan autóba ültek. Ha pedig valakinek van még infója, válasza a kérdésemre, hogy mi újság Budapesten az utakon, akkor megköszönöm, ha jelentkezik vele. Egyébként továbbra is erős a forgalom, ma főként a tranzitforgalom az M1-esen Budapest felé, Bicska és Biatorbágy között a külső sávban meg-meg áll, csak lépésben halad a kocsisor. A külső sávot ugyebár szinte csak a kamionosok foglalják el, úgyhogy ha valaki közéjük kerül, akkor jelentős menetidőre számítson, inkább válassza a belső sávot. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább jó hangulatban, és a nap kérdésével, mik azok a dolgok, amikben soha nem fogunk tudni megegyezni a párunkkal. Ma erre vagyok kíváncsi. Na nézzük, mit ír Réka. Én szerintem a pizzára ananász kell. A férjem szerint ez egy gasztronómiai bűncselekmény. 15 éve együtt vagyunk, ezen nem tudunk túllépni. Imádom. Azt írja Anna, a mosógébe lehet együtt mosni a fehéret a világos színűekkel? Én szerintem lehet. A párom szerint pedig ettől lesz egyszer majd minden ruhánk rózsaszín. Hát vannak ezek az apróságok, de talán megszínesítik a hétköznapokat. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek a következő órában. Most friss hírek, aztán pedig itt lesz velünk George Michael és az Outside. De jön majd a Back to Black is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
0: Mindigszáraz.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
6: Már írják az új oktatási stratégiát, Black Friday akciókat ellenőriznek, lezárul az Oscar nevezés, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új oktatási stratégia készül az év végére. Ebben a digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kihívásaira is választ keresnek. Lannert Judit miniszter szerint a Vissza a jövőbe című dokumentum mellett kidolgoznak új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot. A tárca vezető közölte, a változtatásokat széleskörű egyeztetés kíséri. A Fidesz közleményében erre reagálva azt írta, szakmai vitáknak, a tananyag korszerűsítésének mindig van helye, de nem fogadják el, hogy a NAT nemzeti és keresztény alapjait más megközelítésre cserélje a kormány. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat, tavaly ugyanis az üzletek csak nem negyedénél találtak hibát, mondta rádióknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is, az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, 100%-os leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára.
6: Több mint 2100 programmal érkezik országszerte a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat. Amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel vagy robotbemutatókkal, szabaduló szobával készül. Hamarosan lezárul az Oscar nevezés a legjobb nemzetközi film kategóriában. Október 1-je a határidő. Magyarországot Enyedi Ildikó, Csendes barát című alkotása képviseli. Az Amerikai Filmakadémia december 15-én teszi közzé a 15 alkotásból álló befutók szűkített listáját, az 5 jelöltet pedig január 21-én jelentik be. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul, holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok, délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok, 24 fokra van kilátás napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezekre lehet számítani 4 óra után is, 4 perccel itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na gyerünk tovább, még van 2 óránk, hogy jól érezzük magunkat együtt, úgyhogy mondjuk hallgassunk Spice Girls. Én a Spice of Your Life, itt lesz George Michael és az Outside, most pedig Avril Lavigne girlfriendjével indul az óra. Legyen szép napjuk!

95.5 Best FM a legjobb zenék. A mai mozi ajánló is egy kicsit rendhagyó lesz, de szerintem ezt megengedik, vagy elnézik nekem, hiszen 90 éves ma Pásztor Erzsi, a magyar televíziózás egyik felejthetetlen színésznője, úgyhogy mi mást is ajánlhatnék, mint a Szomszédok sorozatot, vagy teleregényt, hogyha ez így jobban tetszik. Szerintem, akik a 80-as években születtünk, vagy mondjuk a 80-as, 90-es években már tudtunk tévét nézni, vagy néztünk tévét, legalább egy részt láttunk a Szomszédokból, vagy inkább 10-20-30-at. Én nagy rajongója voltam, pár évvel ezelőtt újra is néztem a sorozatot. Hát, szerintem remek, remek alkotás volt. 87-ben indult egyébként, és hosszú éveken átmutatta be egy budapesti lakóközösség mindennapjait, örömeit, konfliktusait, csodálatos karaktereit, és hát mondjuk az ország aktuális problémáit is annak idején, én legalábbis ezt gondolom, egy kis korlenyomat is volt ez a teleregény, úgyhogy ha valaki néhány pillanatot, ilyen úristen, emlékszel? Na, ilyen pillanatot szeretne megélni, akkor válassza ma este a Nosztalgiát és a Szomszédok teleregényt. Nagyon jó kis karakterek is voltak benne, és hát ugye Pásztor Erzsi remekül alakította Janka nénit, akinek olyan aranyköpései voltak, amiket szerintem a mai napig legtöbb baráti társaságban legalább 4-5-en felszoktunk eleveníteni, úgyhogy a Szomszédokat hoztam a mai mozi ajánlóban. Jó mozizást, és Isten éltesse Pásztor Erzsit. Önöknek pedig a folytatásban jó rádió hallgatást kívánok. Ha már arról beszélgettünk, hogy 90-es években, amikor már tévét néztünk, akkor biztos vagyok benne, hogy a Spice Girls néhány videóklipjét is nézték. Spice Up Your Life jöhet? Remélem. Már szól is a Best FM-en.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Többen is írtak az utakról, Budapestről, úgyhogy már meg is hoztam a legfrissebb infókat. A Fiumeni úton baleset történt a Magdolna utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. A Baross utcában is, a Kávária térnél is baleset történt, ott is fennakadás van. Egyébként eléggé telítettek a sávok az utakon, ezt több taxis hallgató is írta, úgyhogy köszönöm az infót. Sokan így az esős időben az autót választották, úgyhogy legyünk óvatosak. A Lehel utcában is baleset

0: történt méghozzá a Csángó utcánál, úgyhogy ott is fennakadás van. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M0-áson, a déli szektoron, a 6-os főút csomópontjánál korábban egy defektes teherautó állt a gyorsítósávon, az M5-ös autópálya felé. Na, az autó a 14-es kilométertől tovább indult, de az időközben kialakult torlódás lassan oszlik, jelenleg 4-5 kilométer hosszú. A 6-os főút felől érkezők is 10-12 perces araszolás után tudnak feljutni az autóútra. Az M3-ason a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt két autó és egy kamion ütközött, a 66-os kilométernél egy sávon lehet haladni. 0620-55-55-155, továbbra is ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Számítok az információjukra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Will Smith-szel egy kicsit megjártuk a világűrt és a földön kívüliek világát, ez volt a Man in Black, a folytatásban pedig visszarepülünk ide 2026. szeptember 24-ére és 5 órára, mert jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Counting Crows és Vanessa Carlton és a Big Yellow Taxi.

0: és zenél majd Molnár Ferenc Karamellis Paja Beával. Itt lesz a Csillagom. Várok még rád, várok még rád,
1: együtt átragyoghatnánk az éjszakát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
0: Még lehet jelentkezni a Zöld Óvoda címre. Fejnyaki daganat szűrés kezdődött. Bélyegen a Herendi porcelán, a mikrofonnál Gál Ildikó. Szeptember 30-áig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan köznevelési intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot a mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A minősítés 2006-ban indult, és már több mint 1300 óvoda tagja a hálózatnak. Az együttműködés részeként meg is osztják egymás tapasztalatait, jó gyakorlatait. Munkaszüneti nap lehet december 24-e. A parlamentnek tisztes képviselők nyújtottak be erről szóló javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok ezen a napon zárva tartanának, a szokásos kivételekkel. A vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, virág és édesség üzletek például kinyithatnának. A nélkülözhetetlen szolgáltatások működését nem érinteni a változás. Ha a honatják elfogadják a módosítást, akkor az akár idén életbe léphet. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek a keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
4: Azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
0: Tisztelgés a 200 éves Herendi porcelán manufaktúra előtt. Ebből az apropóból bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta. A jubileumi kiadás központi motívuma a cég világhírű Viktória mintás teáskészletének újra gondolt változata, az első napi borítékon pedig a lila magnólia stilizált ábrázolása látható. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok. 24 fokra van kilátás napközben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Még egy órát velem Majoros Ritával. Remélem önök is itt maradnak, és 6 óráig együtt élvezzük a legjobb zenéket. Justin Timberlake-től jön a Cry Me a River, itt lesz majd a Follow the Flow is, az En Vogue, most pedig a Counting Crows és Vanessa Carlton egy feldolgozással nyitja az órát. Már jön is a Big Yellow Taxi.
5: 99.5 Best.

95.5 Best FM a legjobb zenék. A nap kérdése ugyebár az volt, de azért még óra végéig számítok ám önökre, hogy mik azok a dolgok, amikben soha nem fogunk megegyezni a párunkkal. Na nézzünk még néhány üzenetet. Azt írja Enikő, nálunk örök kérdés, lehet az ágyban enni? Én szerintem igen, ő szerint nem. Mondjuk még soha nem tiltakozott, amikor pizzát vittem be, de valahogy próbálja kötni az ebet a karóhoz. Krista is írt, a hűtő ajtaja nyitva marad, de addig, amíg keresgélünk. Én szerintem csukjuk be, ő szerintem úgyis mindjárt megtalálja. Ez a mindjárt általában 2 perc, én pedig utálom, hogyha nyitva van. Inkább gondoljuk ki, mit is akarunk, és aztán úgy nyitogassuk. Zita azt írja, én minden születésnapot és évfordulót megünnepelnék. Szerintem ezek csak dátumok a naptárban. 11 éve próbálom meggyőzni. Azért mondjuk most már a szülinapokra hajlik, ahogy idősödünk. Hajrá! 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még a hasonló üzenetek. Mellé pedig egy olyan dal, ami garantáltan még ezt az esős, borongós csütörtök délutánt is felrázza, munkából hazafelé pedig aztán pláne. Two Times and Little a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és figyelem továbbra is az M0-áson, mert a déli szektoron a 6-os főút csomópontjánál korábban egy defektes teherautó állt a gyorsító sávon az M5-ös autópálya felé. Az autó a 14-es kilométertől tovább indult, de időközben kialakult egy nagy torlódás, ami lassan oszlik fel, hát legalább most is 4-5 kilométeres. A 6-os főút felől érkezők is 10-12 perces araszolás után tudnak csak felhajtani az autóútra. Az M3-ason a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt pedig két autó és egy kamion ütközött, a 66-os kilométernél csak egy sáv járható, emiatt legalább 5 kilométeres a kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom a továbbiakban is az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék, ez volt az M People és a Moving On Up, a folytatásban pedig a New Level Empire Megtörténtünk slágere érkezik. Én pedig ezzel búcsúzom, 6 óra után érkezik White Boy a Night Shift-tel, amihez nagyon jó szórakozást kívánok. 7 óra után pedig Miller is csatlakozik hozzá, úgyhogy jó bulit, holnap délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, viszhall!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Decemberre elkészülhet az új digitalizációs stratégia. Veszélyes kártevő jelent meg Magyarországon. Elvétve lehet zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Évvégére várható a kormány digitalizációs stratégiája, ezt a tudományos és technológiai miniszter jelentette be. Tanács Zoltán egy akadálymentességgel kapcsolatos konferencián hangsúlyozta, az a cél, hogy a digitalizáció előnyeiből mindenki részesüljön. A jövőben például az állami beszerzéseknél kötelező lesz az akadálymentesítés megléte. Újabb kártevő jelent meg Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az EU-ban először nálunk azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és a gyümölcsösökben pusztít a rovar, egyébként mintegy 100 növényfajon képes táplálkozni. Az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát lakossági jelzés alapján azonosították Bács-Kiskunban. A hatóság megkezdte a szükséges intézkedéseket. Újabb Ukrajna felül érkező drón csapódott be Romániában, személyi sérülés nem történt. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet mintegy 4 percig repült az ország légterében, majd Szucsiava megyében zuhant le. A hatóságok lezárták a területet, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hung Expo-n. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Világbajnok lett Szalai Fanni, a 18 éves magyar triatlonos aranyérmet nyert a juniorok versenyében a spanyolországi Pontevedrában. Szalai az előző 2 világbajnokságon ezüstérmes volt, ezúttal azonban végigvezetve magabiztosan győzött 59 perc 21 másodperces idővel. A magyarok közül Kropko Jászmin is remekelt, 5.-ként ért célba, Szász Csenge a 12. Miszlai Mira pedig a 21. helyen zárt. Felhős időre készülhetünk holnap, na és 17-21 fokos csúcsokra. A részleteket azonnal mondom. Észak-nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet, de főként keleten hajnalban még maradhatnak felhős körzetek. Néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. Kora reggel általában 5 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az északi völgyekben azonban ennél hidegebb is lehet. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre helyenként futózápor kialakulhat, délután 17 és 21 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancinusait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce, 6-5 igen, White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller.

0: A legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden Funky, szerdán Pop és Rádiós Lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként Chill, Lounge és Deep House, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk. Tehát dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez.

0: hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Baktériumölő vírusokkal vennék fel a harcot a kórházi fertőzésekkel szemben. Főleg keleten maradhatnak felhős körzetek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik az év végéig a Magyar Állam Kincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették. Akinek eddig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspest is jelenlétét Baranyában. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Az új esetek miatt nőtt a járványügyi kockázat, az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, de a házi sertés állományokban jelentős kárt okozhat. A kórházi fertőzések elleni küzdelemben is bevethető baktériumölő vírusokat fejlesztenek a Debreceni Egyetemen. A kutatók úgynevezett bakteriofágokkal vennék fel a harcot a baktériumokkal, köztük az antibiotikumoknak ellenálló kórokozókkal. Az egyetem szerint a fejlesztés már túlmutat az alapkutatáson, és közelít a konkrét készítmények létrehozásához. Kivégzéssel fenyegetett egy nőt az interneten, vádat emeltek ellene. Egy debreceni férfi az egyik közösségi oldalon egy közéleti vitához hozzászólva fenyegette meg a pécsi nőt. A pécsi járási ügyészség internetes agresszió miatt emelt vádat a férfi ellen. Észak-nyugat felül csökken a felhőzet, de főként keleten hajnalban maradhatnak még felhős körzetek. Keleten néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat majd. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a már kevésbé felhős északi völgyekben ennél hidegebb lesz. Holnap a közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Három nap, és itt a szülinap.
4: Na,
3: 5 évesek lesz.
4: Ezzel agyaltam idefelé jövet egyébként, hogy van ez most már az 5.
3: 21.
4: Repül az idő, ha boldog az ember, mi? Igen, ez egyébként nagyon komoly. Tehát 5 év, az már egy 5 éves terv, ugye, nem. Mint a régi rendszer, az 5 éves terv.
3: Mi nem vagyunk iskolaérettek, de...
4: Hát, én nem is teszek valószínűleg.
3: Még hogy összeadjuk így a hetünk, akkor talán, akkor sem. Hát,
4: na mindegy, Pierre, nem is ezért vagyunk mi, Sándor, nem?
3: Pontosan, csütörtökönként azért vagyunk itt, hogy dance mixeljük. Én az én órámat már letudtam, úgyhogy innentől fogva DJ Miller levezetve.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na és mi a közös Bruno Mars-ban és Stevie Wonder-ben? Nem egy rossz izé.
2: Azt hittem, hogy a
1: hangja mondott van a zsiráfa. Nem. Hát mind a kettőre elkapkodták a jegyeket.
2: Ja, persze.
1: Úgyhogy figyelj, úgyhogy is szokták ezt mondani, hogy a csapataink ilyen védekező állásba vonulnak, vagy nem is tudom, és akkor nézzük, hogy
2: megfigyelő
1: állásba. Itt tudtam, ott valaki esetleg visszadobja.
2: De te nézed hát, is, vagy csak mondod vágyból, mert tudod, én fölbéreltelek, én megbíztalak.
1: Nem kell ezt, nem kell ezt mondanod, én ezt anélkül is.
2: Jó.
1: Figyelj, muszáj, de most minden izé, tényleg 2 éve én ezt nyomom folyamatosan, hogy nincs nekem bakancs listám, de ha mégis lenne, akkor egy Stevie Wonder koncert az ott van rajta.
2: De csak a londoni őrszámításban egyébként nézegettem ott a többi helyszínt, tehát igazából
1: megnézem, van még... Rengeteg helyen lesz.
2: Dublin is van talán, de az már az újrosabb.
1: Igen, itt igazából ugye repülőben mi az, amit jól összehet kombinálni, és hát London az, ami könnyen megjárható oda-vissza napjába többször is. Úgyhogy...
2: Én bízom benned.
1: Jó, figyelj, nyitott, tehát abszolút bárhova megyek Európába, körbenézek majd.
2: Nagy Wonder lenne az a Stevie koncert.
1: Az biztos, csodapisti az.

0: csinálták Ibizán ilyen szimfonikus nagy műsorral.
1: Láttam róla valami, vagy beharangozott, vagy már egy ilyen videót, ami utólag készült, vagy lett föltöltve, úgyhogy hát ezeket élesbe kellett volna.
2: Igen, majd most így gondolkodtam, hogy mit kéne még élőben megnézni.
1: Mondjuk egy ilyet.
2: Igen.
1: Nem is értem, hogy mondjuk erre miért nem építenek egy akár egy globális turnét, mert azért ennyi jó vokalista, még esetleg kettőt-hármat mellé rakni, és főleg egy szimfonikus, vagy mondjuk félig, tehát hogy a fele ilyen diszkós műsor, a másik fele átcsapna be a szimfonikusba, tehát simán meg lehetne ezt úgy koreografálni az egészet.
2: Abszolút. Meg figyelj, hát most hogy... a TLC Envox Salt & Pepper turné.
1: Na hát például.
2: Hát figyelj, megnéztem YouTube-on. Hát és ezt tudod, hogy van, azt hiszem kezdi az Envox, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt & Pepper. Majd még egy kör. Kettő órán keresztül hallod,
1: Elhiszem. És hogy elkezdenénk sorolni ezeknek az előadóknak a, csak a nagy slágereit, már azt mondod, hogy megvagyunk.

0: nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: I gotta do it, get down, get down, get down.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: És nehogy elfeledkezzünk Imre dátumairól meg egy búcsúzásképpen.
2: Most dupla borbáros vagyok, Sándor, képzeld el ezen a héten.
1: Ma meg holnap?
2: Péntek és szombat. Igen.

0: Aztán utána...
1: Abba mennyire rondít bele egy pénteki extra?
0: Ja, hát az sem
1: az
0: ennyire.
1: Az
0: sem ennyire, persze.
1: Én már akkor kihasználnám, hogy nem utazom.
0: A lényeg, hogy nem menjek a világ végére.
1: Nem utazok körbe itt az országon, nem. Akkor gyere már léci holnap.
0: Én becsusszanok, persze. Én ilyen szépen kérsz Whiteboy, viccelsz?
1: Akkor figyelj, kis helyedet a boxos mellett ott fogva.
0: A szokásos, persze. Hálózsák, hideg élelem, és már indulok is.
1: Jó, akkor holnap találkozunk.
0: Rendben, köszönöm, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ismét emelkedhet a koronavírus fertőzések száma, újra próbára tehetik táplálkozási tudásukat a diákok, főleg keleten eshet. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. A szennyvízben országos szinten ugyan stagnálás mutatkozik, vannak azonban települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Budapesten, Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szegeden és Kaposváron volt kimutatható a vírus jelenléte. Ismét elindult az okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
1: Újabb Ukrajna felül érkező drón csapódott be Romániában, személyi sérülés nem történt. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet mintegy 4 percig repült az ország légterében, majd Szucseava megyében zuhant le. A hatóságok lezárták a területet, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hungexpón. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Felszakadozik a felhőzet, keleten azonban hajnalban még maradhatnak borultabb körzetek, és kisebb eső zápor is kialakulhat. Reggelre többnyire 5 és 11 fok közötti értékeket mérhetünk. Az északi völgyekben ennél hűvösebb is lehet. Holnap változóan időnként erősen felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A Dunától keletre elszórtan egy-egy futó zápor is előfordulhat. A délutáni csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás csütörtök estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Csütörtök ugye a kis péntek, már csak egyet kell aludni, és lassan itt a hétvége, úgyhogy ünnepeljük meg a legjobb zenékkel, én azt mondom. Jöjjön most a kis vörös törpe, Ed Sheeran, ez a Bad Habit.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a jamaikai származású CJ Lewis anno egy igazi klasszikust vett elő, amit anno még 1961-ben a The Drifters rögzített, majd utána páran még feldolgozták a biztonság kedvéért, viszont CJ Lewis adott neki egy kis reggae, reggaeton és dancehall hangzást, és ezzel egy teljesen más kisugárzása lett a dalnak, teljesen más atmoszférát tud teremteni, így nagyjából ez lett a legsikeresebb verziója. Jön a Sweets for my sweet!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2011-ben a Rizzo Kicks bebizonyította, hogy egy nagyon komoly rap dalhoz nem kell ilyen keménykedés, meg nem kell ez a mafiózó stílus, hanem elég pár fúvós hangszer, és hát nagyon sok jó kedv. És ezt mutatta, és ezt hozta nekünk a Down With The Trumpets, amit én már indítok is. Yes.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, amikor megjelent a Gossip Move in the Right Direction című dala, akkor nagyon sokan, hát kicsit elbizonytalanodtak, hogy ez vajon jó döntés volt-e, hiszen az addigi punkos stílusokat úgymond lecserélték egy ilyen táncosabb, elektronikusabb stílus felé, viszont a cím, hogy Move in the Right Direction, ugye menj a jó irányba, megmutatta, hogy ők jó irányba mentek. Úgyhogy csak előre lehet haladni, jön a Gossip és a Move in the Right Direction.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készül a kormány új digitalizációs stratégiája. Holnap ismét játszik a foci válogatott. Helyenként felhőszeles időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évvégére várható a kormány digitalizációs stratégiája. Ezt a tudományos és technológiai miniszter jelentette be. Tanács Zoltán egy akadálymentességgel kapcsolatos konferencián hangsúlyozta, az a cél, hogy a digitalizáció előnyeiből mindenki részesüljön. A jövőben például az állami beszerzéseknél kötelező lesz az akadálymentesítés megléte. 19-re emelkedett az idei halálos medvetámadások áldozatainak száma Oroszországban. Legutóbb egy moszkvai turista halt belesérüléseibe. Idén az ország 89 régiójából 41-ben észleltek medvéket lakott területek közelében, elsősorban Szibériában és a Távol-Keleten. A szakemberek szerint az állatok elszaporodása, az erdőtüzek és a táplálékhiány is hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre gyakrabban merészkednek településekre a vadak. Egyes térségekben fokozott készültséget rendeltek el. Csak nem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hungexpón. A 31. könyvfesztiválon idén három ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Ukrajna ellen kezdi megszereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Márko Rossi együttese a Puskás Arénában lép pályára, a cél pedig a győzelem. A magyarok dolgát nehezítheti, hogy Sallai Roland és Varga Barnabás sérülés miatt nem játszhat, emellett Dárdai Márton sem bevethető. Rossi korábban a feljutást jelölte meg célként. A négyesben még Georgia és Észak-Írország szerepel. A Magyarország-Ukrajna találkozó holnap 20 óra 45 perckor kezdődik. Várhatóan telt ház előtt. Ismét fagyos volt a hajnal, három meteorológiai állomáson is 0 fok alatti minimumot regisztráltak. A szabolcsi Nyírtason volt a leghidegebb, ott -1,1 fokig hűlt le a levegő, de ez nem rekord, ugyanis ezen a napon a korábbi években háromszor is volt már -3 fok. Enyhe talajmenti fagy egyébként a nógrádi Széchenyben és Zabarban is volt. Észak-nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet, de főként keleten hajnalban még maradhatnak felhős körzetek. Néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. Kora reggel általában 5 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az északi völgyekben azonban ennél hidegebb is lehet. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre helyenként futózápor kialakulhat, délután 17 és 21 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás csütörtök estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Viki, és bárhogy is nézzük, a legjobb zenék hatására az első óra csak úgy elsuhant, de nyugi, van még hátra három ebből a mai napból, telepakolva a legjobb zenékkel. Asher és Lil Jon kezd nálunk, ez a Yeah. Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1994-ben adták ki a következő dalt, amit a szerző, aki nem más, mint Seal, már jóval előbb, sőt évekkel előbb megírt, viszont egyszerűen nem bízott a dalban. És hogy ez most szerencse vagy sem, azt nem lehet tudni, viszont így, hogy 94-ben adta ki, a következő évben a Batman filmnek ez lett a betétdala, és így teljes siker, teljes gigakasza, úgyhogy Seal, hát szerintem ott az istenek azért megfogták a kezét. Na mindegy, jön a Kiss from a Rose!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagyon érdekes dallal jövünk itt a folytatásban, ami valójában egy teljesen modern popdal. Hangzásában viszont erősen visszanyúl az 50-es, 60-as évek duo, wop és Motown világához.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most, hogy már romlik el az idő, szerintem nagyon sokan vannak úgy vele, hogy jaj, de jó lenne valami meleg helyre elutazni. Na de hova? Na de hova? Na de hova? Figyelj csak, mondom az útirányt, pontosabban nem én, hanem DJ Antoánék. Figyelj!

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő pontosan 4 percünk egy Long Beach-i éjszakát mutat be, szinte már ilyen kicsit gangster filmesen. Az elkövetők Warren G-ék, ez a Regulate.
1: Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulator!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A pápával találkozott a magyar miniszterelnök. Rózsaszínbe borulhat Budapest a hétvégén, internetes agresszió miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát Magyar Péter. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magánaudiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és mások mellett a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a kormány átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy vonuljunk és felhívjuk a figyelmet a mellrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
1: Kivégzéssel fenyegetett egy nőt az interneten, vádat emeltek ellene. Egy debreceni férfi az egyik közösségi oldalon egy közéleti vitához hozzászólva fenyegette meg a pécsi nőt. A pécsi járási ügyészség internetes agresszió miatt emelt vádat a férfi ellen. Világbajnok lett Szalai Fanni, a 18 éves magyar triatlonos aranyérmet nyert a juniorok versenyében a spanyolországi Pontevedrában. Szalai az előző két világbajnokságon ezüstérmes volt, ezúttal azonban végigvezetve magabiztosan győzött 59 perc 21 másodperces idővel. A magyarok közül Kropkó Jászmin is remekelt, ötödikként tért célba, Szász Csenge a 12., Miszlai Mira pedig a 21. helyen zárt. Észak-nyugat felül csökken a felhőzet, de főként keleten hajnalban maradhatnak még felhős körzetek. Keleten néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat majd. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a már kevésbé felhős északi völgyekben ennél hidegebb lesz. Holnap a közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki és egyben legyen egy csodás csütörtök, estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik. Egy a lényeg, hogy kispéntek, sőt annak is mindjárt vége van, úgyhogy lassan itt a hétvége, ennek örömére ezt az órát Nelly kezdi, ez a Hot in Here.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor segítő jobbot nyújtok azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap szeptember 25-én Eufrozina és Kende névnap van, viszont fel lehet még köszönteni a Cézárokat, a Kleofásokat, a Kilókat, a Miklósokat, a Nikolokat, a Nikolauszokat, a Nikoletteket és a biztonság kedvéért a Sólymokat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, kicsi Sólyom, boldog névnapot neked előre is. Na de viccet félretéve, tessék dobni egy üzenetet vagy felhívni őket. Na viszont mi megyünk tovább a legjobb zenékkel. Rascal Flatts, Life is a Highway, most itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Eric Prince a következő dalt nagyon nem akarta kiadni, mert nem érezte benne az erőt, viszont egyszer egy klubban lejátszotta, és a közönség reakciója, meg a közönségnek úgymond az öröme, meg vibe-ja, meg energiája meggyőzte arról, hogy azért van ebbe a dalba valami, és milyen jól tette, hiszen megszületett a piano.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha azt nekem valaki megmagyarázza, hogy hogy van az, hogy a szomszédból, Romániából valaki teljes atom világszenzációt tud összehozni, nálunk pedig a jobbnál jobb énekesnők nem tudnak kijutni a nemzetközi szintérre, tehát hogy ez miért van, hogyha ezt valaki nekem elmagyarázza, amit eszel, iszol, fizetem. Az egyszer biztos. Nem mint hogyha sajnálnám a sikerét, de annyira nem értem, hogy Inna például nagyon szép nő, de van benne olyan valami nagyon különleges? Nincs. Na mindegy. Jön tőle a hát.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mit várakozik már a küszöbön? Solámá és a You Might Need Somebody, amit mindenki az előbb említett énekesnőhöz köt. Viszont van egy érdekesség a dologban, hogy Randy Crawford már 1981-ben sikerre vitte. Összvisz annyi, hogy Solámá adott hozzá egy kis R&B hangzást és egy ilyen finomabb lüktetést. És hogy mi lett belőle? Most meghallgatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, és egyben legyen egy csodás csütörtök estétek vagy éjszakátok. Kinek hogy tetszik? Egy a lényeg, hogy kispéntek, sőt annak is mindjárt vége van. Úgyhogy lassan itt a hétvége. Ennek örömére ezt az órát Nelly kezdi. Ez a Hot in Here.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, holnap reggel 11 fokra ébredünk, ami nem rossz, de azért volt már jobb is, 22 lesz napközben, az meg jobb, mint a mai volt, úgyhogy nagyjából melegszik az idő, de nem sokat, 1-2-3 fokot, ilyen 25 lesz mostanában a maximum. Hát ilyen ez az ősz, van, aki szereti, van, aki nem, én az utóbbiba tartozom, és ezt vállalom is. Na meg azt is, hogy a következő dalt imádom. Ez a Red Hot Chili Peppers és az Other Side. Hello.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, csak éljük túl a mai napot, meg éljük túl a holnapit, és a többi, és a többi, és a többi. Minden csak a túlélésről szól, a megmenekülésről. Ja, és a következő dal is, hiszen jön a Destiny's Child és a Survivor.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, és ezt felkiáltó jellel mondom, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket meg kéne keresni, ezeket meg kéne vizsgálni, le kéne csekkolni, végig kéne görgetni, és hogyha úgy van, hogy tetszik, elnyeri tetszéseteket, valami megfog benne, akkor várunk egy like és egy követés gombot, amit előre is nagyon szépen köszönünk. Na, pont! Britney Spears és Madonna jön a folytatásban, ez a Me Against the Music.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka máram. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. És hát holnap már péntek van, pontosabban holnap. Hát pár perc múlva péntek van, ami azt jelenti, hogy lassan itt a hétvége. Halleluja! Úgyhogy én nem is húzom az időt. Mindenkinek minden jót, szép éjszakát, jó hétvégét előre is. Már holnap este 8-kor találkozunk. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao. És persze, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.